smo zavili ni smihani. Ma jasen je dan, zajno ogrem van, dobra sam okna.